0: reklámot tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Jövőre sem lesz olcsóbb a gázolaj, romboló bombát találtak, kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Feszes maradhat a dízelpiac, jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást, és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassul, így összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnak növelni a kínálatot és visszafogni az árnövekedést. Vasárnap lezárják a 18. kerület egy részét. A tűzszerészek egy második világháborús romboló bombát hatástalanítanak. A szovjet katonai eszközt az Üllői út 404 szám alatt találták, de az állapota miatt nem lehet biztonságosan elszállítani. A művelet idején vasárnap reggel csaknem 200 méteres körzetben lezárják és kiürítik a területet. Kitárja kapuit a nagy közönség előtt a budapesti igazságügyi palota. 4 napra megnyitják a látogatók számára. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen megtekinthető. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünnepeljük mától vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. A rádiónknak Valuska László, a fesztivál igazgatója beszélt az eseményről.
2: Egész évben valamilyen formában ünneplünk. Idén a csúcs esemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort, egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk át, sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések, így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk.
1: Felszakadozik a felhőzet, és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Szombaton az ország keleti harmadán és az Alpok alján erősen felhős, máshol napos időre van kilátás. A légmozgás csillapodik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Torlódás lehet több autópályán. Újabb társadalmi egyeztetés indult. Bronzérem a rejtvényfejtő VB-n. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Forgalmi dugók több strádán. Szombattól jelentős közlekedési korlátozásokra kell számítani. Az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben javítja az utakat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé, az M0-ára vezető lehajtó sem lesz használható. Kerülni Ért felé lehet. A budapestiek dönthetik el, milyen legyen az élőhelyük. November 8-áig várja a főváros online a lakosság véleményét, emellett a szakmai, illetve civil szervezetek észrevételeit a 2031-ig szóló környezetvédelmi programjának tervezetéhez. A kezdeményezés három fő célja az élhetőbb, a klímaváltozás hatásaival szemben ellenálló, valamint a fenntartható közlekedésre és erőforrás gazdálkodásra épülő város megteremtése. Már közlekedik az újabb rövid KAF villamos Budapesten. A beszerzett ilyen szerelvények száma ezzel 100-ra emelkedett, és hamarosan újabb két jármű érkezik. A BKK közölte, a fejlesztéseknek köszönhetően az alacsony padlós villamosok aránya meghaladja majd a 40%-ot. Magyar bronzérem a szudoku világbajnokságon. Az egyéni versenyt egy 22 éves fiatal nyerte, a csapatversenyben pedig ismét Kína végzett az élen, míg a legjobb magyar Gyimesi Zoltán egyéniben a 22. helyen zárt. Hatalmas eredmény, hogy az 50 év felettiek kategóriájában Madarassi Pál a harmadik lett, ő 2007-ben már világbajnoki címet is nyert. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő higiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési ráncot meg tudjuk szakítani.
1: Enyhe idő jön, hűvös reggelekkel és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, nagy területen viszont megélénkül a szél. 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Keleten 11 és 15, másutt 15 és 20 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága hallgatók, drága barátim. Hát, őszülünk, jelentem, úgyhogy remélem, hogy mindenki tud vigyázni az egészségére, és kellően felvértezett immunrendszerrel futunk neki a következő hűvösebb, sötétebb időszaknak, ami lassan coming, hiszen a tél már ott látszik a horizonton. Áll jó, annyira nem vizionálok azért durva dolgokat, de a fázósok azért öltözzenek fel. Na! Október 15-e van. Durva, de ennek a hónapnak is már megcsíptük a közepét. Úgyhogy e szerint rendezkedjünk be, remélem, hogy zökkenőmentes lesz mindenkinek. Aki éjszaka dolgozott, neki jó pihenést, hazafelé óvatosságot kívánok. Én meg természetesen annak rendes módja szerint hozom majd a történeteket. Kiderül, hogy mi volt az az $1 szerződés Jimi Hendrix életében, hogy kerültek Bon Joviék a csúcsra, mi volt a Keith Richards kontra Franciaország eset, és hogy miért került kórházba Elvis Presley. Na meg még sok minden más egyéb is, jó? És persze közben meghallgatjuk a legnagyobbakat, hiszen alig várják, hogy meghallgassuk őket. 103.9 Rock FM, utakon vigyázni, na fussunk nekik!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Útszűkülettel kell számolni az Üllői úton befelé. Elég hosszanti szakaszon az Ecseri út környékén, mint ahogy lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. És továbbra is korlátozások a Döbrentei téren és az Attila úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, és fontos hozzátenni a mai naphoz, hogy kedves Terézek, a kezüket csókoljuk. Illetve, nem mellesleg megemlítendő, hogy ma van az ölelés világnapja, amiből sosem elég. Az UNESCO véleménye szerint ma van a kézmosás világnapja, de ami talán a legfontosabb, hogy 1988 óta a fehérbot nemzetközi napja, október 15-e. Na, akkor hírek, információk, aztán pedig majd nézzük, hogy mit jegyeztek fel a rockkrónikások, és persze hírek után is zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Jövőre sem lesz olcsóbb a gázolaj, romboló bombát találtak, kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Feszes maradhat a dízelpiac, jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást, és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassul, így összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnak növelni a kínálatot és visszafogni az árnövekedést. Vasárnap lezárják a 18. kerület egy részét. A tűzszerészek egy második világháborús romboló bombát hatástalanítanak. A szovjet katonai eszközt az Üllői út 404 szám alatt találták, de az állapota miatt nem lehet biztonságosan elszállítani. A művelet idején vasárnap reggel csaknem 200 méteres körzetben lezárják és kiürítik a területet. Kitárja kapuit a nagy közönség előtt a budapesti igazságügyi palota. 4 napra megnyitják a látogatók számára. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen megtekinthető. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket.

0: meglepetések. Így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk.
1: Felszakadozik a felhőzet, és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Szombaton az ország keleti harmadán és az Alpok alján erősen felhős, máshol napos időre van kilátás. A légmozgás csillapodik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

fázik, és akkor nézzük, hogy mégis mit tartogat számunkra a Rock Krónika a Nagy Lexikon október 15-éhez kapcsolódóan. Hát Jimi Hendrix, a gitár legenda, e napon aláírta élete első kizárólagos lemezfelvételi szerződését a PPX Productions-val. A megállapodás abszolút elképes volt, $1, és a jogdíjak mindössze 1%-áról szólt. Ez 1965-ben történt. Előtte 1960-ban Hamburgban egy John Lennon nevű fickó, egy Paul McCartney, egy George Harrison nevű fickó, kiegészülve a Rory Storm and the Hurricanes dobosával, egy bizonyos Ringo Starrral stúdióba vonultak, hogy rögzítsék a Summertime című klasszikus feldolgozást. Hát ez volt az első alkalom, hogy a későbbi Mesés négyes együtt rögzített zenét. Igen, 73-ban pedig 4 napig tartó súlyos légzési nehézségek után a királyt, Elvis Presleyt memphisi kórházba szállították, ahol az orvosok először szembesültek komolyabban a Demerol függőségével. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Útszűkülettel kell számolni az Üllői úton befelé. Elég hosszanti szakaszon az Ecseri út környékén, mint ahogy lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. És továbbra is korlátozások a Döbrentei téren és az Attila úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Torlódás lehet több autópályán. Újabb társadalmi egyeztetés indult. Bronzérem a rejtvényfejtő VB-n. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Forgalmi dugók több strádán. Szombattól jelentős közlekedési korlátozásokra kell számítani. Az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson a Magyar Közút november közepéig több ütemben javítja az utakat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ára vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A budapestiek dönthetik el, milyen legyen az élőhelyük. November 8-áig várja a főváros online a lakosság véleményét, emellett a szakmai, illetve civil szervezetek észrevételeit a 2031-ig szóló környezetvédelmi programjának tervezetéhez. A kezdeményezés három fő célja az élhetőbb, a klímaváltozás hatásaival szemben ellenálló, valamint a fenntartható közlekedésre és erőforrás gazdálkodásra épülő város megteremtése. Már közlekedik az újabb rövid KAF villamos Budapesten. A beszerzett ilyen szerelvények száma ezzel 100-ra emelkedett, és hamarosan újabb két jármű érkezik. A BKK közölte, a fejlesztéseknek köszönhetően az alacsony padlós villamosok aránya meghaladja majd a 40%-ot. Magyar bronzérem a szudoku világbajnokságon. Az egyéni versenyt egy 22 éves fiatal nyerte, a csapatversenyben pedig ismét Kína végzett az élen, míg a legjobb magyar, Gyimesi Zoltán egyéniben a 22. helyen zárt. Hatalmas eredmény, hogy az 50 év felettiek kategóriájában Madarassi Pál a harmadik lett, ő 2007-ben már világbajnoki címet is nyert. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő higiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési ráncot meg tudjuk szakítani.
1: Enyhe idő jön, hűvös reggelekkel és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, nagy területen viszont megélénkül a szél. 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Keleten 11 és 15, másutt 15 és 20 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, nyugodt csütörtököt mindenkinek, kedves Terézek, a kezüket csókoljuk. Na mindjárt szétszálazzuk, hogy hogy is lehet az, hogy valaki élete első szerződését $1 írja alá. De addig is zenélünk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM. Szóval egy $1 szerződés. Hát az úriember, akit érint, nem volt más, mint a gitár legenda Jimi Hendrix 1965 októberében gyakorlatilag még egy tök ismeretlen küszködő session zenész volt New Yorkban Jimmy James néven, amikor találkozott Ed Chalpin producerrel, a PPX tulajdonosával. Hendrix kapzsiságból vagy egyszerűen tapasztalatlanságból aláírt egy papírt. A szerződés értelmében az említett producer 3 évre kizárólagos jogokat szerzett Hendrix mind előadó és mind producer felett, mindössze $1. Amit egyébként állítólag Jimi Hendrix meg sem kapott, és 1% jogdíjért. Hendrix akkoriban ezt nem vette komolyan, mert úgy hitte, ez csak egy jelentéktelen megállapodás volt közöttük. Amikor azonban 1966-ban egy bizonyos Chess Chandler, az Animals ex basszusgitárosa felfedezte Hendrixet, Londonba vitte és megalapította a Jimi Hendrix Experience-t, a gitáros pillanatok alatt világsztárrá vált. Na, hát ekkor viszont előkerült a háttérből ugye Ed a 65-ös szerződéssel, hogy hello, nekem papírom van, és pert indított, követelve a Hendrix sikereiből származó bevételek, hát jelentős részét. Ez a csatározás teljesen megbénította Hendrix karrierjét és pénzügyeit, hogy elkerülje a teljes anyagi csődöt, kénytelen volt belemenni egy egyességbe. Beleegyezett, hogy a producernek adja egy teljesen új, ingyenesen rögzített nagylemez jogait. Ennek a kényszerű megállapodásnak az eredménye lett a 70-es ikonikus Band of Gypsies című koncertalbum, amelyet a New Yorki Fillmore Eastben rögzítettek. Hát így-így. Sosem szabad csak úgy aláfirkantani papírokat. Üresett meg? Há, pláne. 103.9 Rock FM. Na, zenéjünk.

0: Rock FM.
1: Fél nyolc, kedves terézek, kezüket csókoljuk, hírek, információk, aztán pedig megnézzük, hogy a ma születettek, akiknek tegyük hozzá boldogot, kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni. Na, és persze hírek után zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Új díjak terhelik a csomagrendelést, fejlesztik a balatoni bringakört. Vonzó ősszel Észak-Magyarország, a mikrofonnál Gál Ildikó. Drágul a netes csomagrendelés. Novembertől két kezelési díj terheli az EU-n kívülről érkező küldeményeket, közölte a NAV. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós általányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább pakkokra is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Ezzel egy időben szigorodik a termékek azonosítása. Megújul a balatoni bringakör egy szakasza tavasszal. Csak nem 20 kilométerről van szó. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen, összesen több mint 14 kilométeren szélesítik ki, és építik át a meglévő útvonalat. A beruházások uniós és hazai forrásokból valósulnak meg. Észak-Magyarország a legnépszerűbb úti cél az október 23-i hosszú hétvégén. Az egyik hazai szállásportál foglalási adatai szerint a régióba irányul a regisztrációk, csak nem harmada. A legkeresettebb városok Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza. A vendégek jelentős része wellness szállás helyet választott, és két éjszakára. Ma van az élelmezési világnap. Ilyenkor felhívják a figyelmet az élelmiszerpazarlás visszaszorítására, a fenntartható mezőgazdasági megoldásokra és az élelmiszermentésre, mondta rádiónknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
2: Az Élelmiszerbank Egyesület naponta kb. 30 ezer kilónyi élelmiszer tud megmenteni. Ennek a legnagyobb része több mint 800 áruházból származik, ahonnan minden reggel összegyűjtjük az előző napi feleslegeket. Azonban minden lehetőséget kihasználunk, akkor a kisebb vendéglátóhelyekre, kisebb pékségekbe, kantinokba is eljuthat ez a program.
1: Más megvilágításban a Jagellókor. A Magyar Nemzeti Múzeum novemberben nyíló kiállítása a Mátyás király halála és a Mohácsi csata közötti időszakot mutatja be. A tárlat egyediségét a különleges nemzetközi kölcsönzések adják. A közönség megcsodálhatja például II. Lajos gyermekkori páncélját és II. Ulászló pápai díszkardját. Felszakadozik a felhőzet, és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Szombaton az ország keleti harmadán és az Alpok alján erősen felhős, máshol napos időre van kilátás. A légmozgás csillapodik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves ma születettek, október 15-eiek. Hát, nem akármivel lehet eldicsekedni, bár egyes feljegyzések szerint nem a mai napon, hanem picit később, de én ragaszkodnék az október 15-éhez, tekintettel, hogy ma október 15-e van. Szóval kérem tisztelettel, megszületik a Led Zeppelin. A korábban The New Yardbirds néven futó formáció e napon adta legelső koncertjét, immár Led Zeppelin név alatt. Jimmy Page gitáros, Robert Plant énekes, John Paul Jones basszusgitáros és John Bonham dobos ekkor már. Hát túl voltak egy sikeres skandináv turnén, de ott még a szerződéses kötelezettségek miatt The New Yardbirds néven futottak. Miután visszatértek Angliába, úgy döntöttek, hogy akkor nevet váltanak. Mivel a váltás hirtelen történt, a koncert hivatalos plakátjait már kinyomtatták a régi névvel. Hogy elkerüljék a félreértést, az egyetem épülete elé egy nagy molinót feszítettek ki, amelyre gyorsan ráfestették ma este az ex-Yardbirds, azaz a Led Zeppelin. A gázsi? Hát a zenekar mindössze 175 fontot kapott az 50 perces koncertért. A diákoknak a belépő csupán 37,5 pennybe került, sokan közülük nem is sejtették egyébként, hogy a rock történelem legnagyobb leendő óriását látják 37,5 pennyért. A koncertet egyszerűen az őszi fél év egy ilyen egyetemi buliaként hirdették meg. Bár az első nagylemezük még meg sem jelent, a diákok már ekkor élőben hallhatták a későbbi gigantikus klasszikusokat, a Communication Breakdown, a Babe, I'm Gonna Leave You, vagy a You Shook Me-t. És hát az, mint ugyebár ismeretes, a Led Zeppelin név a rockzene egyik legszórakoztatóbb és leghíresebb anekdotája, amely ráadásul a műfaj egyik másik gigászának, a The Who tagjainak köszönhető. 66 májusában Jimmy Page stúdióba vonult, hogy rögzítsen egy instrumentális dalt a Beck's Bolero címmel barátjával, Jeff Beck. A stúdióban ott volt még John Paul Jones, valamint a The Who két oszlopos tagja, Keith Moon és John Entwistle. A közös zenélés annyira zseniálisan sikerült, hogy komolyan felmerült bennük egy állandó supergroup. Amikor a közös zenekar ötletét elkezdték komolyan tárgyalni, akkor a híresen cinikus Keith Moon leintette őket, kijelentette, hogy az ötlet botrány katasztrófa lenne, és a zenekar úgy fog a földbe állni, mint egy ólomlékhajó, Led Zeppelin. És hát a betű elhagyása és a végleges név után született meg igazából a Led Zeppelin, a zenekar menedzsere, a dörzsölt Peter Grant ezt az apró, de zseniális módosítást végezte. Úgyhogy így, kedves ma születettek, boldog születésnapot! Én a Led Zeppelin, 103.9 Rock FM, utakon megvigyázzunk. Na, nosza!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Útszűkülettel kell számolni az Üllői úton befelé. Elég hosszanti szakaszon az Ecseri út környékén, mint ahogy lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. És továbbra is korlátozások a Döbrentei téren és az Attila úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Kedvenc őszi darabokat keresel? Nálunk megtalálod őket! Elkezdődött a Mid-Season Sale a Designer Outlet Pandorban. Vásárolj az outlet árakból akár 50% extra kedvezménnyel olyan designer márkáktól, mint a Boss, Hoka, Diesel és még sok más. Október 23-án is nyitva vagyunk.
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
9: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
12: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
13: Én? Letúj profilkép.
12: Az Óbudai szigeten?
13: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
12: Aurabay.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
14: Nem lesz olcsóbb a gázolaj. Világháborús bombát találtak a 18. kerületben. Fókuszban a kortárs irodalom. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Feszes maradhat a dízelpiac, jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást, és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassul, így összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnak növelni a kínálatot és visszafogni az árnövekedést. Vasárnap lezárják a 18. kerület egy részét. A tűzszerészek egy második világháborús romboló bombát hatástalanítanak. A szovjet katonai eszközt az Üllői út 404 szám alatt találták, de az állapota miatt nem lehet biztonságosan elszállítani. A művelet idején vasárnap reggel csak nem 200 méteres körzetben lezárják és kiürítik a területet. Kitárja kapuit a nagy közönség előtt a budapesti igazságügyi palota. 4 napra megnyitják a látogatók számára. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen megtekinthető. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünnepeljük mától vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. Rádiónknak Valuska László, a fesztivál igazgatója beszélt az eseményről.
15: Egész évben valamilyen formában ünneplünk. Idén a csúcs esemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort. Egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el. Sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések. Így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk.
14: Enyhe idő jön, hűvös reggelekkel, és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, nagy területen viszont megélénkül a szél. 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Keleten 11 és 15, másutt 15 és 20 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kedves Terézek, a kezüket csókoljuk, és akkor nem sokára majd a napi botrány. Jó, de addig is zenélünk.

93.9 Rock FM, mert olyan nincs, hogy a rock lexikonokban nem szerepel a B-nél a botrány. Na, hát ki más, mint Tommy Lee, 1996-ot írunk. Ugyebár a 90-es években a bulvársajt és a paparazzók állandó céltáblája volt ő és Pamela Anderson, és hát ez a konkrét incidens hülyen tükrözi azt a hihetetlenül robbanékony hangulatot, ami a párt folyamatosan körülvette. Az incidens valójában meg 96. szeptemberében történt Los Angelesben. Tommy Lee és Pamela Anderson egy divat bemutatóról távoztak a Viper Room nevű híres hollywoodi klub elé, amikor egy Henry Trappler nevű szabadúszó operatőr videózni kezdte őket. Tommy Lee-nél elszakadt a cérna, rátámadta a fotósra, megragadta, a földre lökte és megpróbálta kitépni a kezéből a kamerát. A fotós azonban a támadás során szerencsétlenül medence és csípő sérüléseket szenvedett a felszerelésével együtt. Bár az incidens hetekkel korábban történt, a hatóságok csak, ki tudja miért, 96. október 15-én emeltek hivatalosan vádat a Mötley Crüe dobosa ellen súlyos testi sértés, sőt, lopás kísérlete miatt. A bírósági tárgyalás végül meglepően súlyos ítélettel zárult, ahhoz képest, hogy ugyebár egy hírességről volt szó, 24 hónap próbaidő. Az durva. 4 hónap tényleges letöltendő. Kötelezték pénzbeli kártérítés megfizetésére az operatőr felé a megsemmisült felszerelés és a kórházi számlák miatt. Úgyhogy így volt ez, kérem tisztelettel, 1996. október 15-én. Tommy Lee-vel. 103.9 Rock FM, a zenéjünk.

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél kilenc, és hát vannak olyan klasszikus megmozdulások a rock történelemben, amikről mindig meg kell emlékezni. Jó, ezzel jövünk majdnem sokára, de csak a hírek után, amikor zenélünk is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Nehéz lesz haladni több autópályán. Új témában kérik a lakosság véleményét. Siker a rejtvényfejtő VB-n. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Forgalmi dugók több strádán. Szombattól jelentős közlekedési korlátozásokra kell számítani. Az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben javítja az utakat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé, az M0-ára vezető lehajtó sem lesz használható. Kerülni Ért felé lehet. A budapestiek dönthetik el, milyen legyen az élőhelyük. November 8-áig várja a főváros online a lakosság véleményét, emellett a szakmai, illetve civil szervezetek észrevételeit a 2031-ig szóló környezetvédelmi programjának tervezetéhez. A kezdeményezés három fő célja az élhetőbb, a klímaváltozás hatásaival szemben ellenálló, valamint a fenntartható közlekedésre és erőforrás gazdálkodásra épülő város megteremtése. Már közlekedik az újabb rövid KAF villamos Budapesten. A beszerzett ilyen szerelvények száma ezzel 100-ra emelkedett, és hamarosan újabb két jármű érkezik. A BKK közölte, a fejlesztéseknek köszönhetően az alacsony padlós villamosok aránya meghaladja majd a 40%-ot. Magyar bronzérem a szudoku világbajnokságon. Az egyéni versenyt egy 22 éves fiatal nyerte, a csapatversenyben pedig ismét Kína végzett az élen, míg a legjobb magyar Gyimesi Zoltán egyéniben a 22. helyen zárt. Hatalmas eredmény, hogy az 50 év felettiek kategóriájában Madarassi Pál a harmadik lett, ő 2007-ben már világbajnoki címet is nyert. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő higiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNJK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
3: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani.
2: Felszakadozik a felhőzet, és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Szombaton az ország keleti harmadán és az Alpok alján erősen felhős, máshol napos időre van kilátás. A légmozgás csillapodik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

90.9 Rock FM, szóval az úgy volt, hogy 1964. október 25-én a Rolling Stones először lépett fel az Ed Sullivan Show-ban. Ekkor még csak másodszor járt Amerikában a banda, de a menedzserük tudatosan építette róluk, ugye erről sokszor beszélgettünk, a Beatles lázadó rossz fiús alternatíváját, amikor színpadra léptek, hogy előadják az Around and Around és a Time is on my side című dalaikat. A stúdióban helyet foglaló tinédzserek olyan elképesztő hangerővel kezdtek sikítani, hogy a szinte teljesen elnyomta a zenét és a mikrofonokat. Ed Sullivan, aki a fegyelemhez és a klasszikus varieté műsorokhoz volt szokva, teljesen elvesztette a kontrollt, a felvételeken látni, hogy dühösen és türelmetlenül próbálja csendre inteni a közönséget tök sikertelenül. A konzervatív tévénézők felháborodott levelek ezreivel árasztották el a CBS csatornát, mert hogy a zenekar ápolatlan volt, loboncos és hanyagul öltözött. Mondani se kell, maga Ed Sullivan is dühöngött és kijelentette, hogy többet a büdös életben nem hívja vissza őket, mert 17 év munkája fekszik ebben a showban, és nem hagyja, hogy egy ilyen lumpen banda rombolja le a hírnevét. Amikor a menedzser megpróbált újabb fellépést egyeztetni, Ed Sullivan egy nyers levelet küldött vissza. Elárasztottak minket a Rolling Stones ápolatlan külseje, ruhája és haja miatt tiltakozó levelek. Mielőtt egyáltalán tárgyalnánk egy újabb szerződésről, szeretném megtudni önöktől, hogy a fiatal emberek hajlandóak-e megreformálni magukat a ruha és a sampon kérdésében. És bár Ed Sullivan komolyan gondolta a bojkottot, a nézettségi adatok és hát a piac kíméletlen törvényei közbeszóltak, mert hogy ezek a kócos fiúk elképesztő nézettséget produkáltak, a Stones őszi turnéja pedig azonnal több mint $1 millió értékben produkált jegybevételeket a tévészereplés hatására. Úgyhogy hát csak felbukkantak még egyszer. A menedzser valószínűleg megígérte, hogy a fiúk megmosokszanak, mert hogy Ed Sullivan végül beadta a derekát, és később még 5 alkalommal fogadta őket a showban. 103.9 Rock FM? Na, zenéjű!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Útszűkülettel kell számolni az Üllői úton befelé. Elég hosszanti szakaszon az Ecseri út környékén, mint ahogy lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. És továbbra is korlátozások a Döbrentei téren és az Attila úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Elektromos fűtőpanel.
8: Igen, nordart.hu.
7: Gyors és ingyenes kiszállítás.
8: Igen, nordart.hu.
7: 5 év csere garancia.
8: Igen, nordart.hu.
7: Rendeljünk.
8: Igen, nordart.hu.
9: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
10: A Smokey Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben. November 30-án a Papp László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smokey élőben, Budapesten. Foglald le a helyet még ma!
11: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
12: Teddy, most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy, ötletekkel teli.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu. oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
14: Drágább lesz a netes rendelés. Balatoni kerékpár utakat fejlesztenek. Népszerű ősszel Észak-Magyarország. A mikrofonnál Gál Ildikó. Drágul a netes csomagrendelés. Novembertől 2 kezelési díj terheli az EU-n kívülről érkező küldeményeket, közölte a NAV. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós általányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább pakkokra is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Ezzel egy időben szigorodik a termékek azonosítása. Megújul a balatoni bringakör egy szakasza tavasszal. Csak nem 20 kilométerről van szó. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen összesen több mint 14 kilométeren szélesítik ki és építik át a meglévő útvonalat. A beruházások uniós és hazai forrásokból valósulnak meg. Észak-Magyarország a legnépszerűbb úti cél az október 23-i hosszú hétvégén. Az egyik hazai szállásportál foglalási adatai szerint a régióba irányul a regisztrációk, csak nem harmada. A legkeresettebb városok Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza. A vendégek jelentős része wellness szálláshelyet választott, és 2 éjszakára. Ma van az élelmezési világnap. Ilyenkor felhívják a figyelmet az élelmiszerpazarlás visszaszorítására, a fenntartható mezőgazdasági megoldásokra és az élelmiszermentésre, mondta rádiónknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
15: Az Élelmiszerbank Egyesület naponta kb. 30 ezer kilónyi élelmiszer tud megmenteni. Ennek a legnagyobb része több mint 800 áruházból származik, ahonnan minden reggel összegyűjtjük az előző napi feleslegeket. Azonban minden lehetőséget kihasználunk, akkor a kisebb vendéglátóhelyekre, kisebb pékségekbe, kantinokba is eljuthat ez a program.
14: Más megvilágításban a Jagellókor. A Magyar Nemzeti Múzeum novemberben nyíló kiállítása a Mátyás király halála és a Mohácsi csata közötti időszakot mutatja be. A tárlat egyediségét a különleges nemzetközi kölcsönzések adják. A közönség megcsodálhatja például II. Lajos gyermekkori páncélját és II. Ulászló pápai díszkardját. Enyhe idő jön, hűvös reggelekkel, és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, nagy területen viszont megélénkül a szél. 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Keleten 11 és 15, másutt 15 és 20 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
16: 103.9 Rock FM, csapongásmentes csütörtököt mindenkinek, főnök urak! Ha a terézeket tessék nem elfelejteni, pici virág, pici csoki, pici kedvesség, sosem árt, jó, utakon pedig vigyázzunk, én meghozom a zenéket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem lesz olcsóbb a gázolaj, bomba miatt lezárnak egy kerületi részt, ünnepel a Margó Fesztivál, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Feszes maradhat a dízelpiac, jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást, és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassul, így összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnak növelni a kínálatot és visszafogni az árnövekedést. Vasárnap lezárják a 18. kerület egy részét. A tűzszerészek egy második világháborús rombolóbombát hatástalanítanak. A szovjet katonai eszközt az Üllői út 404 szám alatt találták, de az állapota miatt nem lehet biztonságosan elszállítani. A művelet idején vasárnap reggel csak nem 200 méteres körzetben lezárják és kiürítik a területet. Kitárja kapuit a nagy közönség előtt a budapesti igazságügyi palota. 4 napra megnyitják a látogatók számára. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen megtekinthető. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünnepeljük mától vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. A rádiónknak Valuska László, a fesztivál igazgatója beszélt az eseményről.
2: Egész évben valamilyen formában ünneplünk. Idén a csúcsesemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort. Egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el. Sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések. Így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk.
1: Enyhe idő jön, hűvös reggelekkel, és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, nagy területen viszont megélénkül a szél. 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Keleten 11 és 15, másutt 15 és 20 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kispénteki rock délelőtt. Hát ezt is megértük, most már kispéntek van, aztán utána jövő héten rövid hét és hosszú hétvége, de most még ezt a normál hétvégét várjuk, úgyhogy nagyon előre szaladtam, én annyit tudok mondani, hogy www.rockradio.hu, ott online streamen is lehet bennünket hallgatgatni, és egyébként érdemes is, hiszen a legjobb rockzenék azok itt találhatók, mint például a most következő holland zenekaré, akiknek a neve Golden Earring. Na most ez az a rockdal, amelyet autózáshoz például kifejezetten ajánlani lehet. Egyszerűen olyan a felépítése a számnak, hogy az embert úgy viszi előre elég rendesen. A Golden Earring első igazi nemzetközi áttörése ez. Amerikában a Billboard 600 13. helyig jutott, Nagy-Britanniában és számos más országban top 10-es sláger lett. Hát, én szerintem nincs más hátra, mint előre. Aki autózik, hangosítsa fel. Golden Earring, Raider Love.

103.9 Rock FM és a Queen és a Hammer to Fall. 1984-ben jelent meg ez a felvétel, amelyet Brian May írt a zenekar The Works című albumára. A dal egy kemény, jellegzetes gitárriffre épül, és hangzásában visszanyúl a Queen korai rockos korszakához. A Hammer to Fall a brit slágerlista 13. helyéig jutott, de az igazi rock történelmi pillanat egy évvel később következett. 1985-ben ugyanis ez volt a harmadik dal, amelyet a Queen előadott a legendás Live Aid koncerten, a Bohemian Rhapsody és a Radio Gaga után, és hogy miről is szól a Hammer to Fall, sokan az atomháború fenyegetését hallották ki belőle. Brian May azonban később elmagyarázta, hogy ez a dal valójában az élet és a halál kapcsolatáról szól. A címben szereplő kalapács a halál elkerülhetetlenségét jelképezi, vagyis azt, hogy előbb-utóbb mindenkinek lejár az ideje. Hát szép gondolat. A dal később az 1986-os Hegylakó című filmben is felcsendült, 92-ben pedig Freddie Mercury emlékkoncertjén az extrém énekese Gary Cherone adta elő a Queennel és a Black Sabbath gitárosával Tony Iommival. Ez a Queen és a Hammer to Fall. Yeah!

9.9 Rock FM és a jó Mötley Crüe, akiket imádunk fenntartások nélkül. Idén ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, ugye 2023-ban voltak nálunk koncertezni, és a zenekar 2026-ban is azért nagyon durván ünnepelt. Július közepétől szeptember végéig 33 állomásos észak-amerikai turnén vettek részt, méghozzá The Return of the Carnival of Saints címmel. A látványos cirkuszi hangulatú koncertsorozattal a legendás 2005-ös turnéjuk előtt tisztelettek, és olyan zenekarok kísérték őket, mint az Extreme és a Tesla. A jelenlegi felállásban ugye Nikki Sixx, Tommy Lee, Vince Neil és John Five zenél, a koncerteken pedig néhány régen hallott dalt is elővettek, az Afraid például 2012 óta először került vissza a műsorba, a 45. évfordulóra természetesen különleges kiadványokkal is készültek, júliusban megjelent egy limitált lemezdoboz, az első 5 stúdióalbumukkal, ősszel pedig újra masterelt felvételekkel folytatódik az ünneplés, és hogy mi jön ezután? Nikki Sixx lenyilatkozta, hogy a zenekar a turné után hosszabb pihenőt tervez, hogy átgondolják a következő időszakot. Na, akkor Mötley Crüe és a Same Old Situation.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
2: Halló? Én, Letúj profilkép.
1: Az Óbudai szigeten?
2: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
1: Aurabay.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípővizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Elektromos fűtőpanel.
8: Igen, Nordart.hu.
7: Gyors és ingyenes kiszállítás.
8: Igen, Nordart.hu.
7: 5 év csere garancia.
8: Igen, Nordart.hu.
7: Rendeljünk.
8: Igen, Nordart.hu.
9: Anya, kapar a torkom!
10: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
11: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
13: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
14: A Smoky Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Papp László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smoky élőben, Budapesten. Foglald le a helyet még ma!
15: Új Bézra Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézra Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

89.9 Rock FM-ma. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöké, azaz a kis pénteki Rock délelőtt. Hát most már csütörtök van, aztán hétvége, aztán rövid hét, aztán hosszú hétvége, nagyon előre szaladok, én tudom, de ő szeretek úgy néha, hogy előre tekintgetni, főleg ha valami jó dolog jön, és a hosszú hétvége az jó dolog. Na de most is hallgathatjuk a legjobb rock zenéket www.rockradio.hu, akár online streamen is. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pézik, jó pihit. Már is hozom az Aerosmith dalát, akik két exkluzív koncertet jelentettek be a Los Angeles-i Hollywood Bowl színpadán, a California Dream On Aerosmith and Friends elnevezésű eseményeket október 29-én és november 1-én rendezik meg. Tehát akkor Steven Tyler mégiscsak tud énekelni a színpadon? Hát nagyon reméljük, mert hogy jó, már nem fognak elindulni turnézni, de ettől függetlenül azért örülünk ennek a két koncertnek, annál is inkább, mert fantasztikus sztárvendégek lesznek ott. Run DMC / The Black Crowes, Billy Idol, Sammy Hagar, Heart, Tom Morello.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

ez Rock FM. Na most az van, hogy a Warrant Cherry Pie című dala a hair metal egyik legismertebb himnusza lett, pedig eredetileg rajta sem volt az albumon. Hogy kerül a csizma az asztalra? A zenekar második lemezét Uncle Tom's Cabin címmel akarták volna kiadni, de a Columbia Records vezetője közölte, hogy kell még egy nagy rádióbarát rock himnusz. Felhívta az énekes Jenny Lane-t, aki később azt mondta, hogy valami olyasmit kértek tőle, mint az Aerosmith Love in an Elevator című dala. Lane leült, és nagyjából 15 perc alatt megírta a Cherry Pie-t. A dalra erősen hatott a Def Leppard Pour Some Sugar on Me-je, ami különösen vicces párhuzam, mert az is csak az utolsó pillanatban került a Hysteria című albumra. A Cherry Pie végül teljesen átírta a Warren történetét, a kiadó az egész album marketingjét a dal köré építette, a lemez címét is Cherry Pie-ra változtatták, a szám pedig 1990-ben a Billboard 600 tizedik helyéig jutott. Ehhez jött még az MTV-n folyamatosan pörgő klip, benne Bobby Brown-nal, aki nem sokkal később Jenny Lane felesége lett, a videó pedig annyira túltolta a klasszikus hair metal szexiséget, hogy a kanadai Munch Music egyenesen megtagadta a sugárzását, mert szexistának tartotta. Hát bennünket ez most nem zavar, ez a Warrant és a Cherry Pie.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a Europe együttes érkezik, akiknek szeptember 25-én végre valahára megjelent Come This Madness című 12. stúdió albumuk. Hát nagyon, de nagyon vártok már, mert már évek óta ígérgették, és az albumról két kislemezt is megjelentettek már úgy előzetesnek. Az első a Peter Stormer szereplésével készült One on One, valamint a neves vendégeket felvonultató The Cult of Ignorance, aztán két nappal a kiadás előtt videóklipestül a címadó tételt is kidobták. Egyébként a Europe Rock együttesről szóló hivatalos dokumentumfilm, életrajzi film, a Europe The Movie, amelyet Craig Hooper rendezett, szintén kint van, bemutatja a zenekar teljes történetét a kezdeti 1979-es megalakulástól napjainkig, és hát az a helyzet még ezen kívül, hogy a Europe turnéra indul. Most állítólag a lemezbemutató turné Magyarországot egyelőre elkerüli, az érdeklődők legközelebb október 17-én Bécsben kaphatják majd el Joey Tempestéket, de hát tulajdonképpen láttunk már olyat, hogy egy zenekar hozzáad a turné dátumaihoz, nem? Ez a Europe és a Rock the Night.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A Smoky Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Papp László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smoky élőben, Budapesten. Foglald le a helyet még ma!
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Pihenj egy kicsit.
9: Gondolkodj pozitívan.
8: Menj el sétálni, szedd össze magad.
10: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
11: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délelőtt, és már olyannyira kispéntek van, hogy már csütörtök délután van, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. Már most én annyit elmondok még, hogy www.rockradio.hu, itt online streamen is lehet bennünket hallgatni, bárhol a világon, ahol van internet, és kell is, mert egy igazi rock himnusz érkezik, mégpedig Motoros. A Szelíd Motorosok 1968-as betétdalaként híresült ez el, a valaha volt első heavy metal dalnak nevezik. A második verzében hangzik el először a heavy metal szó összetétel, habár itt még nem a stílusra utalnak ezzel, és kevesen tudják, hogy eredetileg ez a dal egy ilyen lassabb, balladisztikusabb felvétel volt, és nem is ennek az együttesnek írta az, aki írta, de hát aztán végül senkinek nem kellett, és milyen jó, mert ebből lett a Steppenwolf Born to be Wild.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM, ma azt mondja Lenny Kravitz, aki 2026-ban is volt itt nálunk, mégpedig augusztus 2-án lépett fel a Papp László Budapest Sportarénában, és legalább ugyanolyan jó volt az a koncert, mint a 2024-es, amikor július 31-én volt, és azon még én is ott voltam, és az valami egészen frenetikus volt. Tehát olyan előadás módja van Lenny Kravitznek, amit az ember sose felejt el, de hát pörög tovább egyébként, mert hogy akkor a Blue Electric Light turné keretein belül volt itt nálunk, egyébként most pedig a Lenny Kravitz Live turnéját bonyolítja, és jöjjön most egy olyan dal, amelyért annak idején ő még Grammy-díjat is kapott. Ez eredetileg a Guess Who slágere volt 1970-ben, akkor a Billboard 100-as listájának az élére került. Lenny az Austin Powers 2 című film betétdalaként dolgozta fel 1999-ben. Állítása szerint azért hagyta ki belőle a gitárszólót, mert egyszerűen nem találta meg a megfelelő hangszint hozzá, de egyébként ez innentől kezdve már nem is lényeges, mert hogy az amerikai mainstream és modern rock listákon egyaránt a top 10-be jutott, és 2000-ben az év férfi rock előadója kategóriában Grammy-díjat is hozott Kravitznek. Lenny Kravitz, American Woman.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93 Rock FM írja az útinform, hogy az M3-as autópályán a 43-as kilométernél a Galga pihenő helyett a Vásárosnamény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. Az M7-es autópályán Érd térségében aszfaltoznak, ezért a Letenye felé vezető oldalon a 15-ös és a 17-es kilométer között a külső és a leállósávot zárták le. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső ságán halad, a főváros irányába változatlanul három sávon, a középső, a külső és a leállósávon lehet autózni. Az 1-es főúton Budaörs és Biatorbágy között a 3-as kilométertől az 5-ös kilométerig a busz megállókat újítják fel vagy építik át, a munkaterületeknél útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. Az 1-es főúton kicsit távolabb Biatorbágy előtt a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Plusz 36 20 99 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és mindenkit tekerje fel a hangerőt. Mondom miért. AC/DC, Thunderstruck.

103.9 Rock FM-ma, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt. Hát bizony már csütörtök délután van, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután kívánok. Hát pontosan, ja, hát most jövök rá, jó reggelt kívánok, hogy pontosan a közepén vagyunk az október hónapnak, hát innentől kezdve elkezdünk a vége felé menetelni. Jézus Mária, na mindegy is, egy a lényeg, hogy együtt tegyük ezt, és hogy a legjobb rockzenékkel. Na már most, ugye a legjobb rockzenéket itt lehet meghallgatni, még online streamen is, www.rockradio.hu, és ha már itt tartunk a legjobbaknál, Iron Maiden, akik itt kezdték el 50. évfordulós turnéjukat, egy duplával mindjárt, még pedig a Run for Your Lives turnét, aztán még mindig turnéznak egyébként, én annyira remélem, hogy itt is fejezik be. Na mindegy, ez csak egy remény. Kiadták életrajzi filmjüket, illetve beiktatják majd őket novemberben a Rock and Roll Hall of Fame-be, hát ők nem lesznek ott, mert éppen koncerteznek, és ők lenyilatkoztak, hogy neki a rajongók fontosabbak. Ez az Iron Maiden és a Two Minutes to Midnight.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és a Guns N' Roses-zal megyünk tovább, akik ugye turnéznak, folyamatosan turnéznak, hosszú-hosszú évek óta, és hát az van, hogy ugye voltak itt nálunk is, most 2025-ben például negyedszerre, és nagyon reméljük, hogy minden második évben majd vissza is térnek hozzánk. Na most az van, hogy egyébként ők kiadtak két új dalt is, Nothing és Atlas címmel, és aztán hát ilyenkor a rajongók bevizionálják, hogy akkor készül az új album, egyébként valószínűleg készül, de hát két turné között azért eléggé lassan készül. Minden esetre mi kivárjuk, szerintem ráérünk, nincsen semmi más dolgunk, csak hogy őrájuk várjunk, és hogy meghallgassuk közben óriás klasszikusukat. Ez pedig nem más, mint a Knockin' on Heaven's Door, amely eredetileg ugye Bob Dylan slágere volt, és később többen is feldolgozták, de ez a változat volt a legnagyobb Eric Clapton verziója mellett, és széles körben akkor aratott óriási sikert, amikor a zenekar 1992-ben előadta a Freddie Mercury tiszteletére szervezett nagyszabású emlékkoncerten a Wembley stadionban. Szerintem az mindenkinek megvan, tehát az fenn van a neten, meg lehet nézni. Ez a Guns N' Roses és a Knockin' on Heaven's Door.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába hídfelújítás miatt lezárták a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot, így jelenleg csak két sávon lehet autózni. A munka miatt napközben torlódásra kell készülni, csomóponti zárás nincs, Halászteleknél a le- és a felhajtás biztosítva van. Az M1-es autópályán javában folynak a szélesítési munkák, Tatabánya és Herceghalom között a 19-es kilométertől a 61-es kilométerig Győr felé változatlanul a külső és a leálló sáv járható. Budapest irányába változás történt, az 55-ös kilométertől a 33-as kilométerig már a saját oldalon az új kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom, az átterelést megszüntették. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és az 55-ös, majd a 33-as és a 19-es kilométer között a korábbi forgalmi rend maradt. Plusz 36 20 99 9 103, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és jöhet egy jó Van Halen, nem? Hát az mindig jó. Jump!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Százszáros Filász Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, míg pedig a csütörtöki, az a kis pénteki rock délelőtt. Na most az van, hogy hát már itt van október közepe. Bizony, mert hogy 15-e van, ami még azt is jelenti azon kívül, hogy elkezdünk menetelni október vége felé, hogy a jövő héten ugye rövid hét lesz, hosszú hétvégével. Na, hát csak ezt úgy elmondom, meg hát jön a mostani hétvége is, tehát így nagyon nagy menetben vagyunk, azt kell, hogy mondjam, meg hát hallgatjuk a legjobb rockzenéket, és most jön egy olyan dal, ami különlegesen kedves, ez a Sweetnek a Love is Like Oxygen című felvétele, amely 1978-ban jelent meg, és azért nagyon érdekes ez a dal, mert hogy ez egy jelentős változást hozott a Sweet hangzásában. A korábbi keményebb gitárközpontú dalokhoz képest itt már sokkal nagyobb szerepet kaptak a többszólamú énekharmóniák, a közel 7 perces albumváltozatban pedig vonós hangszerek és diszkós elemek is megjelentek, ez a váltás pedig bejött. A dal Amerikában a 8., Nagy-Britanniában a 9. helyig jutott, és több más országban is bekerült a legjobb 10 közé. Ez lett a Sweet utolsó top 10-es slágere. Love is like oxygen.

103.9 Rock FM, pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható, a Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél, kora reggel ismét lehetnek párás, ködös körzetek, hajnalban -2 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet pedig nagyon kellemes, még egyszer mondom, 13 és 18 fok között alakul. No, hát még most elégedettek vagyunk, nem? Na, meg ami most jön, jaj, Motorhead Ace of Spades.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 99. Rock FM.
1: Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

Mászárok Jelc Rokketemla. Ennyi volt már a rock délelőtt, érkezett a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsek Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night. Én pedig mindenkit várok nagy-nagy szeretettel, és holnap már egy abszolút hétvégi hangulatú pénteki rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét, fantasztikus őszt. Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Red Hot Chili Peppers és az Other Side.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, kellemes délután kívánok, Lavoncsek Krisztián vagyok, ez már a csütörtök, és a csütörtöki rock délutánban kicsit furcsa az időjárás, hát persze egész csütörtökre érvényes ez, mert hogy rengeteg napsütést is ígértek, amellett, hogy szürkeség és borultság is lehet a felhőknek köszönhetően. Na most a napsütést azt reggel óta nem láttuk, a szürkeség és a borultság állandósulni látszik, itt egy hidegfront, ez maximum 14 fokot csinál a napközbeni hőmérsékletből, és a reggelek sem barátságosak 5-8 fokos indulással, vagy legalábbis valahol a kettő között. Na de, épp ezek ellenére a következő napokban csak javulásra lehet számítani, pénteken ténylegesen sok napsütésre, nem én mondom, hanem az előrejelzés, így aztán, hogyha pénteken más időjárás lesz, akkor nem engem kell elverni. És szombatra és vasárnapra állítólag 18-20 fok lesz, úgyhogy most már háromnapos verésnek nézek elébe, hogyha nem jönnek be a jóslatok, de szeretném hangsúlyozni megint, hogy nem én jósolom ezeket. Ráadásul még jövő hét elejére is itt a 18-19 fok október közepének elmúltával. Hát én nagyon várom, úgy szeretném, hogyha mindez igaz lenne. A zenék viszont eredetiek és igazak, mert mi vagyunk a Rock FM, itt a The Police, és az Every Breath You Take.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon ma csak 5-6 kilométeres torlódás alakult ki, szemben az elmúlt napok 8-9 kilométeres torlódásával. Pest megyében a Csomád Őrbottyán összekötő úton pálya elhagyásos baleset történt Őrbottyán közelében, a 3-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni Veresegyház felé lehet. A budapesti közlekedésből olyanokat tudok, hogy éjszakai félpályás lezárás lesz a Gubocsi hídon november 15-éig minden éjjel 22 órától. Sávlezárás van a 4. kerületben a Kisernő utcában, lezárás a 2. kerületben a János Pál Pápa téren a Fiumei út felé, és a 10. kerületben a Basa utcában is van egy sávlezárás. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM adódik a kérdés, ki énekelt az elmúlt percekben. Hát először is a 60-as évek végéről van szó, amikor még a Starshipot úgy hívták, hogy Jefferson Airplane, később ebből a névből lett a Jefferson Starship, és a pszichedelikus rockban óriásit mentek, a 70-es években meg aztán a klasszikus rockban, de akkor már benne van a képben Mickey Thomas is. Sokat beszélek a Starship munkásságáról már csak azért is, mert legutoljára említettem, hogy Grace Lick 86 éves, a 80-as évek végén kiszállt egyébként a csapatból, de előtte a 60-as évek végén, a 70-es években és még a 80-as években is benne volt a csapatban. 3 évtized pont elég volt neki, vagy legalábbis 2,5. És olyan szuper slágerek a női ének hangon, mint ez, a Somebody to Love, és nem utolsó sorban az 1985-ös amerikai listavezető We Built This City, és a 87-es amerikai listavezető Nothing's Gonna Stop Us Now. Kell egy női vokális a csapatba. Évtizedeken keresztül. Omen és a Hajszal a tűzzel most 103.9 Rock FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután. Erről a csúnya szürke időről jutott eszembe, hogy olvastam egy tanulmányt, hogy legközelebb az óraátállítás is bejátszik már a mindennapjainkba, így aztán 4:30 konkrétan sötét lesz. Most nézem az órát, hogy amikor ezt elmondom, 16 óra múlt pár perccel, tehát akkor 4:30 még nem lesz sötét, ez még mindenféleképpen jó, de október végén meg már nem ez lesz a helyzet. Klavancse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, hogy valami jót is mondjak, melegszik az időjárás, bár most éppen ma nem úgy néz ki, de a péntekre, szombatra, vasárnapra 16-20 fok közötti értékek garantáltak, nem én garantálom természetesen, és a jövő hét elején is megmarad a 18-19 fok, felhőzettől függően, vagy éppen ennek ellenére, nem tudom, de ami a legfurcsább, hogy ez a viszonylag meleg időjárás szinte egész októberben megmarad 17-18 fokkal, olyannyira, hogy 30-a 31-e körül 20 fok lehet, és ez lehet, hogy még átnyúlik november első napjaira is. Nem bolondultam meg, egyszerűen ilyenek az előrejelzések, de távolabbra azért nem szeretek jósolni, mert például a csütörtöki hidegfrontot mondták, de 16 fokkal, és nem úgy, hogy 8 és 14 fok között. Örüljünk, hogyha lesznek valamilyen pozitív értékek. Pozitívumok? Így szokták ezt mondani. Útinform legfrissebb, az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon az elmúlt órákban 5-6 kilométeres torlódást jelentettek, most megnéztem a legfrissebbeket, és az 5-6 kilométeres torlódás maradt. Az őrület egyébként október 20-áig tart, de azt ígérik, mert hogy mindig ígérnek valami nagyon szépet és nagyon jót, hogy későbbi lezárások is várhatók különböző szakaszokon. Budapesten éjszakai félpályás lezárás lesz a Gubacsi hídon, illetve van már ezekben a napokban, november 15-éig minden éjjel 22 órától. Sávlezárások 4. kerület Kisernő utca, 10. kerület Basa utca, és van egy sima lezárás a 2. János Pál pápa téren a Fiumei út felé. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

93.9 Rock FM a Van Halennel kapcsolatban ilyenkor 1978-ban járunk. Az album címe Van Halen. Egy évvel később megjelenik a Van Halen római 2-es, de az nem feltétlenül váltja be a hozzáfűzött reményeket, sőt a következő években bármilyen albumot kiadnak, 1984-ig nem jön meg a totális siker. 78-ban egyébként megjött, mert hogy ezen az albumon van rajta az Ain't Talkin' About Love, vagy a You Really Got Me feldolgozás, és amit az imént hallottunk, a Running With The Devil, Eddie Van Halen, Alex Van Halen, vagy Michael Anthony szerzeményei ezek. És már itt szuperslágereket gyártottak néhány évig, nem? Aztán 1983-tól megint, de azt a korszakot szerintem mindenki sokkal jobban ismeri. Zenei folytatás a csütörtöki rock délutánban, most Szenátor Magyarországról. A dal címe Őrült.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai félpályás lezárás van a Gubacsi hídon november 15-éig minden éjjel 22 órától. Sávlezárás van a 4. kerületben a Kiserdő utcában és a 10. kerületben a Basa utcában, és van egy lezárás a 2. kerületben a János Pál Pápa téren a Fiumei út felé. További sávlezárások még a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, a Kerekes utcánál, a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában és a Bartók Béla úton, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton. Időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, és hétköznapi sávlezárás van továbbra is az Üllői úton a Ferihegyi repülőtérre vezető út csatlakozásánál. Útszűkület van az 5. kerületben a Széchenyi utcában és az Üllői úton befelé, ez utóbbi a határútnál, illetve lezárások még a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és lezárás van a K-hídon az elmúlt napokból 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: alkalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Teddy, most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás. Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy, ötletekkel teli.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: A Smokey Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smokey élőben Budapesten. Foglald be a helyet még ma!
8: Új Bézrá Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézrá Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután, és amikor még a 70-es években járunk, a csapatot úgy hívják, hogy ZZ Top, és a LaGrange már az egyik legjobb, de összehasonlíthatatlan a 70-es évek munkássága a későbbi 80-as évekkel. Lehet, hogy nem úgy tervezték, hogy annyira sikeresek lesznek, de hát nyilván valaki, ha egyszer belekóstol a siker ízébe, meg egyébként is mindennek a fokmérője a tudás és a tehetség, akkor azért igyekeztek olyan albumokat összelapátolni, például 1983-ban és 85-ben, ami tényleg beváltja a hozzáfűzött reményeket. Ebben az a nagyszerű, hogy a 70-es években ez a bizonyos rock korszak még csak-csak, na de a 80-as évek pop korszakában a texasi rock ekkora sikert arasson, hát persze ez szuper slágereket kellett gyártani, mondom még egyszer, lehet, hogy nem így tervezték, de így sikerült. És beszéljünk még a 70-es évekről, hiszen jön a Queen minden idők egyik legnagyobb sikerével, a Another One Bites the Dust. Szigorúan ez még a 70-es évekhez tartozik, miközben 1980-ban amerikai listavezető sláger, és ezzel a Queen legalábbis elgondolása szerint már messze megalapozta a 80-as éveket, és újabb sikerekről álmodtak. Ráadásul a korszaknak megfelelő divat szerint a funkot házasították a rockkal. Mások is csinálták ezt, diszkóroknak is hívták ezt, aztán elmúlt ez a bizonyos korszak a 70-es évek végével, meg a 80-as évek elejével. Klavancse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Útinform legfrissebb, az M0-as autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon most már napok óta több kilométeres a kialakult torlódás, az őrület október 20-áig tart. Itt a Queen, a Rock FM-en.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, Ozzy Osbourne következik most, nem a szóló karrier, hanem a Black Sabbath munkássága és minden idők legismertebb dala, Paranoid. Élete során több évtizeden keresztül néhányan őrültnek tartották, pedig nem volt az. Egyszerűen képviselt valamit, amit más nem, és úgy képviselte azt a valamit, hogy őt azonnal lehetett belőle azonosítani. Csapatban is, szólóban is.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai félpályás lezárás van a Gubacsi hídon november 15-éig minden éjjel 22 órától. Sávlezárás van a 4. kerületben a Kiserdő utcában és a 10. kerületben a Basa utcában, és van egy lezárás a 2. kerületben a János Pál Pápa téren a Fiumei út felé. További sávlezárások még a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, a Kerekes utcánál, a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában és a Bartók Béla úton, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton. Időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, és hétköznapi sávlezárás van továbbra is az Üllői úton a Ferihegyi repülőtérre vezető út csatlakozásánál. Útszűkület van az 5. kerületben a Széchenyi utcában és az Üllői úton befelé, ez utóbbi a határútnál, illetve lezárások még a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és lezárás van a K-hídon az elmúlt napokból 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
4: Kedvenc őszi darabokat keresel? Nálunk megtalálod őket! Elkezdődött a mid-season sale a Designer Outlet Pandorban. Vásárolj az outlet árakból akár 50% extra kedvezménnyel olyan designer márkáktól, mint a Boss, Hoka, Diesel és még sok más. Október 23-án is nyitva vagyunk.
5: Teddy, most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás. Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy, ötletekkel teli.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: A Smoky Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben November 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smoky élőben, Budapesten. Foglald be a helyet még ma!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM a mai csütörtöki hidegfront után jelentős javulás várható. Reméljük, hogy a napsütésben is, mert a csütörtöki napsütéses órák száma pontosan nulla. Ez megvan a hőmérsékleti értékekben is, mondjuk a reggeli 7-8 fokos indulás után a napközbeni maximum 14 fok, minden csak nem szép és nem jó, bár az évszaknak valamennyire megfelelő. Na de az október most állítólag kitesz magáért, és nem csak a következő 3 napban, hanem a következő 2 hétben is, ugyanis már pénteken sok lehet a napsütés 16 fokkal, hétvégére 18-20 fok várható, de hidegek maradnak a reggelek 5-6, maximum 7 fokkal. A napközbeni hőmérsékletek viszont jövő héten is barátságosak, 17-18 fokkal, sőt, kezdetben hétfőre, kedre, napsütés mellett 18-19 fok várható, és elvileg ebből a maximum 17-18 fokos napi csúcsból 2 hétig nem jövünk ki. Olyannyira nem, hogy október 30-ára, igaz, hogy még nagyon távol van, de 20 fokos maximumot jósolnak. És még egy jó hír, hogy egy picit melegszik a reggeli indulás is. A kezdeti 5-6-7 fokokból 11-12 fok várható majd nagyjából egy héttel később.

103.9 Rock FM és a csütörtöki Rock délután, és pont erre az elmúlt percekben velük kapcsolatban nem kisebb a hír ennyi hónappal később is, hogy 2026-ban is aktív koncertező turnén vannak, illetve voltak. Itt voltak június 11-én a Puskás Arénában, a Metallica M72 World Tour vendégzenekaraként játszottak az Avatar mellett, és további szenzáció még, hogy november 20-án, 21-én különleges hazai visszatérést adnak New Orleansban a Dawn, a Black Label Society és más vendégek társaságában. Ilyenkor ilyenekről szoktunk beszélni, egy-két koncert még év végén, most ez épp a 2026-ot illeti, és aztán jövő év elején, 2027, ha nem is első hónapjaiban, de tavasztól már az újabb és újabb koncertturnékról, állomásokról beszélünk, szinte minden zenekarral és minden zenésszel kapcsolatban. P-Mobil a zenei folytatás most a Rock FM-en.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai félpályás lezárás van a Gubacsi hídon november 15-éig minden éjjel 22 órától. Sávlezárás van a 4. kerületben a Kiserdő utcában és a 10. kerületben a Basa utcában, és van egy lezárás a 2. kerületben a János Pál Pápa téren a Fiumei út felé. További sávlezárások még a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, a Kerekes utcánál, a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában és a Bartók Béla úton, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton. Időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, és hétköznapi sávlezárás van továbbra is az Üllői úton a Ferihegyi repülőtérre vezető út csatlakozásánál. Útszűkület van az 5. kerületben a Széchenyi utcában és az Üllői úton befelé, ez utóbbi a határútnál, illetve lezárások még a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és lezárás van a K-hídon az elmúlt napokból 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai félpályás lezárás van a Gubacsi hídon november 15-éig minden éjjel 22 órától. Sávlezárás van a 4. kerületben a Kiserdő utcában és a 10. kerületben a Basa utcában, és van egy lezárás a 2. kerületben a János Pál Pápa téren a Fiumei út felé. További sávlezárások még a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, a Kerekes utcánál, a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában és a Bartók Béla úton, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton. Időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, és hétköznapi sávlezárás van továbbra is az Üllői úton a Ferihegyi repülőtérre vezető út csatlakozásánál. Útszűkület van az 5. kerületben a Széchenyi utcában és az Üllői úton befelé, ez utóbbi a határútnál, illetve lezárások még a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és lezárás van a K-hídon az elmúlt napokból 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 900

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, a mai csütörtöki hidegfront után jelentős javulás várható. Reméljük, hogy a napsütésben is, mert a csütörtöki napsütéses órák száma pontosan nulla. Ez megvan a hőmérsékleti értékekben is, mondjuk a reggeli 7-8 fokos indulás után a napközbeni maximum 14 fok. Minden csak nem szép és nem jó, bár az évszaknak valamennyire megfelelő. Na de az október most állítólag kitesz magáért, és nem csak a következő 3 napban, hanem a következő 2 hétben is. Ugyanis már pénteken sok lehet a napsütés 16 fokkal, hétvégére 18-20 fok várható, de hidegek maradnak a reggelek 5-6, maximum 7 fokkal. A napközbeni hőmérsékletek viszont jövő héten is barátságosak, 17-18 fokkal, sőt, kezdetben hétfőre, kedre napsütés mellett 18-19 fok várható, és elvileg ebből a maximum 17-18 fokos napi csúcsból 2 hétig nem jövünk ki. Olyannyira nem, hogy október 30-ára, igaz, hogy még nagyon távol van, de 20 fokos maximumot jósolnak. És még egy jó hír, hogy egy picit melegszik a reggeli indulás is. A kezdeti 5-6-7 fokokból 11-12 fok várható majd nagyjából egy héttel később.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, én nem kiáltottam az egek felé, mert hogy a jó zenék sora biztos, hogy folytatódik nélkülem is, de Beauty Silly-vel 8 órától. Csütörtöki Rock the Night, ami dübörög egészen éjfélig, és holnap pénteken már mindenki a hétvégéről beszél, Happy Endre reggel, Csizi nap közben, és hip-hop a péntek délutánban is. Én is, Klavancsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, búcsúzásul The Black Rose és a Hard to Handle.

0: Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!
1: Ülj mellém, van, amit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szép estét mindenkinek, kedves rocker barátaim, október 15-ét írjuk, és az év 288. napját éljük, vagyis már csak 77 nap van hátra ebből az évből. A mai névnaposaink Teréz és Aranka. Na hát, a leghíresebb Teréz, ugye a Teréz anya, és a leghíresebb Aranka számomra az én édesanyám, aki Ongán volt matek tanár, és az egész falu imádta, kérem szépen, mindenki szeretett hozzájárni még korepetálásra is, és a suliban is. Az én szívemnek ő a legkedvesebb Aranka. Úgyhogy boldog névnapot kívánunk mindenkinek, mert hogy Jimi Hendrix szerződést írt alá, a Led Zeppelin pedig ezen a napon lépett először színpadra, ezen a néven, hogy Led Zeppelin. És néhány klasszikus rockalbum is ehhez a dátumhoz fűződik, úgyhogy tekerjük fel a hangerőt, gyűrd magad alatt össze a lepedőt, indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást!

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, vigyázni kell, hogy mit írunk alá, mert Jimi Hendrix is aláírt olyan dolgokat, amiket hát később lehet, hogy megbánt, de hát abban a pillanatban ki tudta, hogy így lesz. Lehet, hogy 1965. október 15-én Jimi Hendrix szerződést írt alá a PPX Enterprises nevű céggel, de ekkor még ő a Curtis Knight and the Squires nevű zenekarral készített felvételeket. A megállapodás később komoly jogi vitákhoz vezetett, mert a gitáros kedvezőtlen feltételeket vállalt, miközben még ugye nem volt világhírű, de akkor jött a baj, amikor ő világhírű lett. Ez a szerződés meg ugye hát alá volt írva. Hát a történet jól mutatja, milyen nehéz lehetett eligazodni a zeneiparban egy fiatal zenésznek. Néhány évvel később már milliók figyelték a játékát, és olyan dalokkal írta be magát a történelembe, mint a Purple Haze vagy a Voodoo-Child. Jut eszembe, október 16-án pénteken az Erzsébet Ligeti Színházban Message to Hendrix koncert lesz, ahol Jimi Hendrix szellemét idézik meg.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Gyerekek, 1987. október 15-én jelent meg Joe Satriani Surfing with the Alien című albuma. A lemez hatalmas mérföldkő volt az instrumentális rockgitározás történetében, és szélesebb közönséggel is megismertette Satriani virtuóz játékát. A címadó dal mellett a Satch Boogie is a gitáros legismertebb felvételei közé került. Satriani viszont korábban gitároktatóként is dolgozott, tanítványai között pedig ott volt Kirk Hammett, hoppá, a Metallica későbbi gitárosa, valamint Steve Vai. A lemez a bizonyítéka, hogy ének nélkül pusztán hangszeres zenével is lehet izgalmas, dallamos és világsikerű rockalbumot készíteni.

103.9 Rock FM, gyerekek, 1968, október 15-e a nap, amikor a Led Zeppelin néven lép fel először a Surrey Egyetemen Angliában. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones és John Bonham együttese korábban New Yardbirds néven működött, de az új névvel egy új korszak kezdődött. A zenekar hamarosan a hard rock egyik legnagyobb hatású formációjává vált. A Hullet Alive, a Black Dog és a Stairway to Heaven generációk számára lett meghatározó. Különösen érdekes, hogy a zenekar történetének ez a fontos pillanata egy egyetemi koncerttel kezdődött, mielőtt a világ legnagyobb színpadait is meghódították volna. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

103.9 Rock FM, gyerekek, 1973. októberében két fontos amerikai rockzenekar is emlékezetes albummal jelentkezett. A Fleetwoodnak Mystery to Me című lemeze október 15-én került a boltokba, míg a Grateful Dead Wake of the Flood albuma ugyanezen az időszakban október 15-én jelent meg. A Fleetwood Mac lemezén már hallható volt az a dallamosabb, popposabb irány, amely később világhírűvé tette a zenekart. A Grateful Dead ezzel szemben a

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én pedig Bűdi Szilárd vagyok, Szili. És 1956. október 15-ére ugrunk vissza, amikor Little Richard stúdióba vonul, és New Orleansban rögzíti a Good Golly Miss Molly című dalt, amely később a rock and roll egyik klasszikusa lett. A szám 1958-ban jelent meg, és energikus előadásával, zongorajátékával és Little Richard jellegzetes hangjával gyorsan népszerűvé vált. A dal később számos előadót megihletett, többek között például a Creedence is feldolgozta. Little Richard a rock and roll korai korszakának egyik legfontosabb alakja volt, akinek stílusa olyan későbbi zenészekre is hatott, mint Paul McCartney vagy Mick Jagger. Nélküle egészen másképp szólna a rock történelem.

103.9 Rock FM. Hát hogy is mondta Földes László, egy táncos nőt mutat a kép. Mata Harry szeres belém. Ó, 1917. október 15-én végezték ki Mata Harryt, a holland táncos nőt, akit az első világháború idején kémkedéssel vádoltak meg Franciaországban. Mata Harry egzotikus táncaival vált ismerté Európában, majd a háború alatt a hírszerzés látókörébe került. Ügye azóta is vitákat vált ki. A történészek pedig máig vizsgálják, pontosan mekkora szerepe is volt a kémkedésben, és mennyiben vált politikai ügy áldozatává. A története azért is érdekes, mert jól mutatja, milyen könnyen összefonódhat a valóság, a propaganda és a legenda. A történelemben nem minden híres történet olyan egyszerű, mint ahogyan elsőre megismerjük.

103.9 Rock FM, gyerekek, nagyon fontos dolog, hogy hát október 15-e nem kapcsolódik végül is egyetlen olyan világhírű magyar sporteseményhez sem, amelyet biztosan érdemes lenne most évfordulóként kiemelni, de van egy olyan téma, amely minden nap aktuális, ez pedig nem más, mint a mozgás és az egészség. A rendszeres séta, kerékpározás vagy úszás mind-mind segíthet a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében, és a hangulatunkra is nagyon fontos, hogy kedvezően hat. A felnőtteknek általában heti legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás ajánlott. Nem kell rögtön maratont futni, akár napi félórányi tempós séta is jó kezdet lehet. Ahogy a zenében, úgy az egészségben is a rendszeresség számít igazán.

ebben a fegyverrel, mondd hova mész.

híred nem nyugszik meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszhaverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek, egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0620 999 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

103.9 Rock FM. Gyerekek, 1953. október 15-én született Tito Jackson. A Jackson 5 egyik alapító tagja és gitárosa. A családi zenekar a 60-as évek végétől hatalmas sikereket ért el, olyan dalokkal, mint az I Want You Back, vagy az ABC, vagy az I'll Be There. A Jackson 5 történetének középpontjában pedig később ugye Michael Jackson világsikere állt, de Tito gitárosként és énekesként maga is fontos része volt a zenekar hangzásának. A Jackson család története megmutatja, milyen hatalmas ereje lehet a közös zenélésnek. Hát ezzel zárom a mai csomagot, vigyázzatok magatokra, hallgassatok sok-sok jó zenét, főleg rockzenét, és ne felejtjétek, vár ránk holnap is egy csodálatos nap, ami tele lesz rock and roll-lal.

FM 103.9 itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.